0: hírei. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabadtéren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kultúrált szelektív hulladékgyűjtés. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. Mexikó, Svájc és Brazília is csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát, ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá a C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén 1700 fiatal szerzett bizonyítványt Kaposváron. Erről Szita Károly beszélt péntek reggeli rádió interjújában. A városvezető rádiónknak elmondta, közülük 663-an szakmát tanultak, és őket már most várják a helyi munkahelyek. Több mint 1000-en érettségiztek, közülük sokan tovább tanulnak a felsőoktatásban. A polgármester bízik abban, hogy tanulmányaik után sokan visszatérnek majd Kaposvárra, ahol dolgozni és családot alapítani is fognak. Egy középtávú triatlon versenyen indult nemrég a Kaposi Móroktató Kórház sportos csapata. A csapat 5 óra 16 perc alatt teljesítette a majdnem 2 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A résztvevők közleménye szerint ez a verseny nem csak sport volt, hanem jó közös élmény is, ami segített összekovácsolni a csapatot, és közben az egészségügyet és az egészséges életmód fontosságát is képviselték. Közfoglalkoztatási vásárt rendeznek szombaton Igalban. A rendezvény során a megyei közfoglalkoztatási programban készült helyi termékeket mutatják be. Ezeket az érdeklődők meg is kóstolhatják, megvásárolhatják és haza is vihetik. A kínálatban szerepelnek például lekvárok, szörpök, tökmagolaj, textíliák, levendulás termékek és faipari alkotások is. A Vármegyei Kormányhivatal 6. alkalommal rendezi meg a vásárt. Megújult formában jelent meg a Balaton gasztrokalauza, amely a 100 legjobb balatoni vendéglátóhelyet mutatja be. A kiadvány a korábbi elveket megtartva, de szigorúbb válogatással készült, és a Balatont 6 térségre osztotta. A lap éttermeket, pékségeket, kávézókat, halsütőket, cukrászdákat és termelői piacokat is ajánl. A szerkesztők szerint a balatoni gasztronómiát továbbra is a street food és a gyorsan fogyasztható fogások határozzák meg, miközben egyre több helyen jelennek meg a modern grilles és kreatív strandételek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

órák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztalassza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A fiatalokat támogató önkormányzati programokról beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában. Ilyen például a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, amely akár havi 75 ezer forintot is ad, és eddig több mint 150 fiatal kapta meg, akiknek 92%-a később vissza is tért Kaposvárra dolgozni. A városvezető hozzátette, hogy a lakhatásban is segítenek a Fecskeház programmal, ahol új lakásokat is biztosítanak a fiataloknak, hogy könnyebb legyen helyben maradni és dolgozni. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy ittas sofőr ellen. A férfi egy balatoni település strandján több mint 2 liter sör elfogyasztása után ült autóba, majd hazafelé többször áttért a szemközti sávba, ahol nekihajtott egy másik járműnek, és letörte annak visszapillantó tükrét. A sofőr a baleset után megállás nélkül továbbhajtott, ám a térfigyelő kamerák alapján a rendőrök mintegy 20 percen belül azonosították és elfogták. Az ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványozott vele szemben. Zárva tart a polgármesteri hivatal július 1-én. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt szünetel az ügyfélfogadás. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. A legfrissebb megfigyelések szerint idén nem kell számítani jelentős árvaszúnyog invázióra a Balatonnál, közölte az Időkép a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre hivatkozva. A szakemberek szerint a lárvaállomány egy része már kirajzott, a megmaradt egyed sűrűség pedig nem elegendő ahhoz, hogy tartós, zavaró rajzások alakuljanak ki. Ennek köszönhetően a következő hetekben legfeljebb szórványos megjelenés várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivóvizet használni erre. A tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kultúrált szelektív hulladékgyűjtés. Csukás István emléknapot tartanak Balatonszárszón. A településen a szerző születésének 90. évfordulóján különleges programokkal készülnek. Most először mutatják be a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő együttműködésében. Ezt családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadások követik, majd az estét egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a Csukás univerzumot a gyerekektől a felnőttekig több korosztály számára is élményszerűen idézi meg. Rendezvénysorozat indult a Hunor program keretében Kapu Tibor kutató űrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából a budapesti Millenárison. A megnyitón elhangzott, a programot egyfajta katalizátornak tekintik a magyar űrkutatásban, és felkérték most Kapu Tibort a Hunor program vezetésére és a további fejlesztések támogatására. Az űrhajós az ünnepség kapcsán elmondta, az elmúlt évben országszerte több tízezer emberrel találkozó népszerűsítették az űrkutatást és a tudományos pályát a fiatalok körében. Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjeit vetítik újra Budapesten most szombattól augusztus 9-éig egy különleges vetítés sorozat keretében. A programban 6 ikonikus alkotás szerepel, köztük a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok és a Kincs, ami nincs, amely generációk kedvencei lettek. A vetítés sorozat célja, hogy a rajongók újra átélhessék a legendás páros filmjeinek hangulatát, miközben a fiatalabb nézők is mozivásznon találkozhatnak ezekkel a klasszikusokkal.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén 1700 fiatal szerzett bizonyítványt Kaposváron, erről Szita Károly beszélt péntek reggeli rádió interjújában. A városvezető rádiónknak elmondta, közülük 663-an szakmát tanultak, és őket már most várják a helyi munkahelyek. Több mint 1000-en érettségiztek, közülük sokan tovább tanulnak a felső oktatásban. A polgármester bízik abban, hogy tanulmányaik után sokan visszatérnek majd Kaposvárra, ahol dolgozni és családot alapítani is fognak. Egy középtávú triatlon versenyen indult nemrég a Kaposi Mór Oktató Kórház sportos csapata. A csapat 5 óra 16 perc alatt teljesítette a majdnem 2 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A résztvevők közleménye szerint ez a verseny nem csak sport volt, hanem jó közös élmény is, ami segített összekovácsolni a csapatot, és közben az egészségügyet és az egészséges életmód fontosságát is képviselték. Fürdőzésre alkalmas a Deseda, a Kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, valamint a legfrissebb vasárnap vett minta eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták. Zárva tart a polgármesteri hivatal július 1-én. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt szünetel az ügyfélfogadás. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. Megújult formában jelent meg a Balaton Gasztro Kalauza, amely a 100 legjobb balatoni vendéglátóhelyet mutatja be. A kiadvány a korábbi elveket megtartva, de szigorúbb válogatással készült, és a Balatont 6 térségre osztotta. A lap éttermeket, pékségeket, kávézókat, halsütőket, cukrászdákat és termelői piacokat is ajánl. A szerkesztők szerint a balatoni gasztronómiát továbbra is a street food és a gyorsan fogyasztható fogások határozzák meg, miközben egyre több helyen jelennek meg a modern grilles és kreatív strandételek. A legfrissebb megfigyelések szerint idén nem kell számítani jelentős árvaszúnyog invázióra a Balatonnál, közölte az Időkép a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre hivatkozva. A szakemberek szerint a lárvaállomány egy része már kirajzott, a megmaradt egyed sűrűség pedig nem elegendő ahhoz, hogy tartós, zavaró rajzások alakuljanak ki. Ennek köszönhetően a következő hetekben legfeljebb szórványos megjelenés várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.

0: Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A fiatalokat támogató önkormányzati programokról beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában. Ilyen például a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, amely akár havi 75 ezer forintot is ad, és eddig több mint 150 fiatal kapta meg, akiknek 92%-a később vissza is tért Kaposvárra dolgozni. A városvezető hozzátette, hogy a lakhatásban is segítenek a Fecskeház programmal, ahol új lakásokat is biztosítanak a fiataloknak, hogy könnyebb legyen helyben maradni és dolgozni. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabadtéren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Közfoglalkoztatási vásárt rendeznek szombaton Igalban. A rendezvény során a megyei közfoglalkoztatási programban készült helyi termékeket mutatják be. Ezeket az érdeklődők meg is kóstolhatják, megvásárolhatják és haza is vihetik. A kínálatban szerepelnek például lekvárok, szörpök, tökmagolaj, textíliák, levendulás termékek és faipari alkotások is. A vármegyei kormányhivatal 6. alkalommal rendezi meg a vásárt. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy ittas sofőr ellen. A férfi egy balatoni település strandján több mint 2 liter sör elfogyasztása után ült autóba, majd hazafelé többször áttért a szemközti sávba, ahol nekihajtott egy másik járműnek, és letörte annak visszapillantó tükrét. A sofőr a baleset után megállás nélkül tovább hajtott, ám a térfigyelő kamerák alapján a rendőrök mintegy 20 percen belül azonosították és elfogták. Az ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványozott vele szemben. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvényszervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Hello, jó reggelt kívánok! 2026. június 27-én egy forró nyári napon. Most még hűvös a levegő, most kell sarkig tárni az ablakokat. Ha van otthon klíma, ha nincsen, a légcsere ilyenkor nagyon-nagyon fontos. Mert ha klíma van, akkor azért nem mindig csak ugyanazt hívogassa az ember. Ott ugye oxigénnel nem dúsítja a klímaberendezés a szoba levegőjét. Ott, ahol nincsen klíma, ott pedig most van lehetőség arra, hogy kicseréljük a levegőt, lehűtsük a falakat és az egész lakást.

0: look what you just made me do.
1: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Jó reggelt kívánok, 2 perccel múlott 4:08. A világ talán jelenlegi legmenőbb előadóját, Taylor Swiftet hallgattuk. És ez most nem ízlés alapján, hanem bevételek, lejátszási listák alapján és koncertek alapján mondom. De lépjünk is ezen túl, nézzük a mai napot, ha június 27-ét úgy általában véve, László napja van, mindjárt névnapi köszöntővel folytatjuk tovább. Amúgy az esztendő 178. napja az idei, a június 27. De úgy általában véve a június 27-e asztrológiailag egy mélyen intuitív, érzelmes és a belső világunkra fókuszáló nap, amelyet a hold erős befolyása ural, ami azt jelenti, lefordítva, hogy ez a nap kiválóan alkalmas az otthon szépítésére, a családi kötelékek erősítésére és a megérzéseinkre való hagyatkozásra, miközben felerősödhet a nosztalgia és a környezetünk iránti védelmező ösztön is ezen a mai napon. Érdekes. De a horoszkóban majd külön kitérünk arra, hogy mely csillagegynek mit jósolnak egyébként az égitestek. Most egyelőre visszakanyarodunk a zenékkel. Szép jó reggelt kívánok a Lost Frequencies-zel és Jennifer Lopez-zel.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. A story.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek. Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév név népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7:30 után 2 perccel. Tovább fokozódik a hőség, ma akár 38-39 Celsius fok is lehet. Csak a mihez tartás véget mondom, bár azért sokat ez ellen tenni nem tudunk, kint biztos, hogy nem, bent esetleg. Viszont lehet bármilyen meleg, jó slágerekből nem lesz hiány, sem a reggel, sem a nap közben folyamán itt a Rádió Mostban. A Banderas legenda zenével folytatjuk, de beköszön majd a Halott pénz és Gájle is.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt leme.

0: kávé, te a rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 3:41 néhány másodperccel már mögötte járunk. Jó reggelt kívánok! És névnaposainkat köszöntöm már is, akik László, Bársonyka, Dália, Dalton, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, Tordos és Ulászló keresztnevűek. A László a leggyakoribb, ez vitathatatlan. A nevük származása szláv. A Ladislav, Vladislav névből fejlődött. Vladislav, Ladisló, Ladszló, Lacló, László alakokon keresztül. Egyébként a szláv név elemének jelentése hatalom és dicsőség. Hozok egy érdekes történetet is, már ami a László keresztnevet illeti. Első Szent Lászlóról. A királyunk a besenyők ellen harcolt annó, a legenda szerint az ellenség aranypénzeket szórt szét a földön, hogy ezzel lassítsa le az őket üldöző magyar sereget, hadd keresgéljenek. A fegyelmezett király azonban imádkozni kezdett, aminek hatására a csillogó érmék azonnal kővé változtak, így a katonák gond nélkül folytathatták a győzedelmes rohamot. Na, kíváncsi lennék erre a varázsigére egyébként, mert hogyha esetleg fordítva elmondanám, és a kőből lennének csillogó aranyérmék, esküjére ezt mindenhol elmondanám, főleg egy kavicsbányában.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivó vizet használni erre. A tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kulturált szelektív hulladékgyűjtés. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. Fürdőzésre alkalmas a Deseda, a Kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, valamint a legfrissebb vasárnap vett minta eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták. Rendezvénysorozat indult a Hunor program keretében Kapu Tibor kutató űrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából a budapesti Millenárison. A megnyitón elhangzott, a programot egyfajta katalizátornak tekintik a magyar űrkutatásban, és felkérték most Kapu Tibort a Hunor program vezetésére és a további fejlesztések támogatására. Az űrhajós az ünnepség kapcsán elmondta, az elmúlt évben országszerte több tízezer emberrel találkozó népszerűsítették az űrkutatást és a tudományos pályát a fiatalok körében. Kiváló minőségű dinnyetermésre számítanak idén a magyar termelők, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tájékoztatás szerint a szabadföldi görög és sárga dinnye hamarosan nagyobb mennyiségben jelenik meg a hazai piacokon, és a kedvező időjárási feltételek miatt jó termés átlagokra számítanak. A szakmai szervezetek arra is felhívják most a figyelmet, hogy érdemes a hazai termesztésű dinnyét választani, és ebből a hetekben indul a szezon országszerte.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Sziasztok, nagy szeretettel, tisztelettel köszöntelek benneteket egy forró nap. Hát most már nem reggelén, délelőttjén átléptünk ebbe a szakaszba. Már most is éget a nap döbbenetes módon, hiába afrikai meleg lesz. Közel 40 Celsius fok, alig 1-1 fok fog majd bennünket elválasztani ettől. Úgyhogy hűsítős lángerekre váltottunk, és Ed Sheerannel, Fluorral, Sosehol és Sofia közös zenéjével próbáljuk ezt a hatást elérni.

0: 91.2 Rádió most!
1: Akinek

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: A névnapi után a születésnapi köszöntő következik itt a Rádió Mostban. Sziasztok! Egy picivel vagyunk csak 8:45 után. És a június 27 emberéről, aki a mai napon született, íme gyors jellemzés, ugye ők rákjegyűek, nagyon-nagyon intuitív, mélyen érző és családcentrikus személyiségek, akiket erős védelmező ösztönök és gazdag képzelő erő is jellemez. Mivel a napot a hold uralja, hangulatuk és energiáik szorosan kötődnek az érzelmi biztonsághoz, miközben hajlamosak a külvilág felé egy óvó páncélt mutatni, hogy megvédjék érzékeny lelküket. Hát a rák az ilyen, páncélos ő is, akárhogy is nézzük. És hogy milyen neves hírességek születtek ezen a mai napon? Nos, többek között első Szent László, magyar királyunk, 1048-ban. Hát vélhetőleg előtte valamikor, erről nincsenek pontos feljegyzések érdekes módon. De például Henry Holland, Exter harmadik hercege, 12. Lajos francia király, szóval igazán neves uralkodók. A mai nap születte azonban Nico Rosberg, a német autóversenyző is 85-ből, Raúl, a spanyol labdarúgó 77-ből, Tobey Maguire, amerikai színész, a pókember 1975-ből, és sok-sok honfitársunk, szomszédunk, ismerősünk innen Kaposvárról és Somogyból a közvetlen környékről. Szóljon nekik, boldog születésnapot kívánok mellé, Sam Smith slágere.
0: Ez volt a kalendárium.

0: a neten is. Rádiómost.hu. Programajánló.
1: Tartalmas nap ez a mai, érdemes kilátogatni Igalba. Egyrészt fogadhajtó bajnokságot rendeznek, másrészt már tegnap megkezdődött az ökölvívó Dunántúló bajnokság. Ott a helyi Batthyány Károly általános iskola torna csarnokában a Farkas utca 2 szám alatt. U13, 15, 17, 19 és elit korosztályban csapnak össze a fiatalok. Érdemes kimenni szurkolni, jó kis mérkőzéseket nézni. A belépés mindkét rendezvényre díjmentes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: forró hangulatot teremtett a Weekend az iménti zenével, és már most nagyon nagy a meleg. Nem voltam az előbb a sétáló utcán, beugrottam a szomszédos kisboltba. Hát a kő, a házfalak, azok aztán nem hűltek ki még az éjszaka, se tudták leadni azt a meleget, amit magukba szívtak teljesen. Úgyhogy az ilyen, ahol csupa kő minden helyek, ontják a forróságot magukból non-stop és folyamatosan. A későbbiekben a következő órában megnézzük annak lehetőségét, hogy meddig tart, látszik-e már ez a forróság. Most egyelőre annyit, hogy ma ugye 38-39 Celsius fok lesz, és ezzel meg fog dőlni minden idők rekordja. Hát a minden idők az most nagyjából 8 évtizedet takar, amióta feljegyzések vannak. A tavalyi volt egyébként a legmelegebb, eddig akkor 36,1 Celsius fok volt, de ezt idén szerintem simán übereljük több fokkal is.
1: Itt az ideje, hogy minket hallgass! Rádió Most! FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Fürdőzésre alkalmas a Deseda vize. Mától vezetik ki a védett üzemanyag árakat. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Hatályba lépett a védett üzemanyag árak kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A szövegezés szerint a hatósági árak megszüntetése a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával vált indokoltá. A jogszabály lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a tárcavezetőnek. Fürdőzésre alkalmas a Deseda a kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta bele

0: Egyetértve a legfrissebb múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a víz minősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. Egy hónapra letartóztatta a Kaposvári Járásbíróság a volt Fonyódi polgármestert gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan szerződéseket hagyott jóvá, amelyek mögött nem álltak való szolgáltatások, ezzel pedig több mint 100 millió forintos vagyoni hátrány érte az önkormányzati céget. A hatóságok pénzmosással is gyanúsítják. Az egykori település vezető ártatlannak vallotta magát. Azt mondta, a szerződésekre a koronavírus járvány idején a város működésének biztosítása miatt volt szükség, és úgy fogalmazott, ma sem döntene másképp. Védőjével együtt fellebezett a letartóztatás ellen. Elindult a jelentkezés az idei honvédelmi táborokba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága pedig a dróntábor. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá tehetik a nyári szünetet. A táborokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól, jószolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át.
1: Időjárás jelentés.
0: Egy anticiklon továbbra is távol tartja tőlünk a frontokat, miközben több hullámban afrikai eredetű egyre forróbb levegő érkezik fölénk. Ma is tűző napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Ismét órát váltottunk, Lóri, köszi szépen a híreket. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, jó rádiózást és hűsölést ezen a mai napon, utóbbit aztán főleg. David Guetta, Miley Smith és a Foreigner érkezik ide a 91.2 Rádió Mostra, egy programajánló, és nem sokára majd óránk második felében horoszkópok is.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Hát, ha dolgozni kell, akkor kitartást hozzá. Nyitva minden üzlet, sok-sok érdeklődőt kívánok, és mindenféleképpen sok hűsítőt vegyetek, sok folyadékot, mert hogy szükség lesz rá. A program ajánlóban már is folytatjuk tovább, ugye a korábbiakban ajánlottam már nektek az igali rendezvényeket. Zajlik immáron második napja az Ökölvívó Dunántúl bajnoksága a helyi általános iskola torna csarnokában, és azért nem mellesleg lovas fogadhajtás is lesz majd, de ajánlom még a múzeumok éjszakája keretében a kaposhomoki panda kiállítást is, amely hát most oké, hogy egy héttel, de még mindig tárgy héten van. Ma este 6 órától 11-ig bejelentkezés nélkül lehet menni kaposhomokra, méghozzá oda címszerileg a Széchenyi utca 85-ben játékokkal, nyereményekkel, különleges programokkal, meglepetésekkel, sok-sok pandával várják a kedves érdeklődőket. Míg itt állunk Kaposváron, hamarosan 10 órakor kezdődik a Varjunk a Szabadban nevezetű rendezvény. Kézivarrás, és persze ehhez minden szükséges felszerelést vigyen magával mindaz, aki szeretne rajta részt venni. Amúgy a kaposvári neve nincs varrókör, és a somogyaszalói foltvarró csoport nagy szeretettel várja a kedves érdeklődőket erre. Az egész napos közös varrása, a helyszín a Desedatú, a Fekete István látogató központ előtti téren, jól bárnyékolva, jól lyukat lehet varni, és persze dumcsizni. Aki inkább a meleg és a világos helyett egy hűvöset és sötétet választana, hát érdemes mozizni, már 10 órától jönnek a matiné előadások a kaposvári Kultikban. 10 órától Marsu Pilami, illetve Toy Story 5. Aztán ott van 10 óra 10 perctől a Szürke Zóna, a Birka Krimi 10:40-től, megtekinthető majd déltől a Supergirl, a Horrorra akadva, a Varázslatos Titokfa, a Mandalóri és a Grogu, az Életem legjobb száma, a Michael, a Backrooms hátsó szobák és a Leleplezés napja című filmek is, utóbbiak már ugye este. Jó szórakozást és úgy adódik jó strandolást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
2: a,
1: így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az? A-
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta.
3: A for-

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Csapjunk bele a horoszkópba. Itt az első blokkban nézzük már is a rák, oroszlán, szűz és mérleg csillagjegyűeket. A holdmai állása mély megérzésekkel és rendkívüli empátiával ajándékozza meg a rákokat, így könnyedén ráhangolódhatnak a környezetükben lévők rejtett érzelmeire, miközben érdemes ezt az energiát családi feszültségek rendezésére fordítaniuk. Ezzel szemben az oroszlánok kisugárzása ma mágnesként vonza az embereket, ami kiváló lehetőséget biztosít a fontosabb tárgyalások vagy magánéleti tisztázások lebonyolítására. Az üzek gyakorlatias meglátásai szintén aranyat érnek ezen a napon, így egy régóta halogatott feladat végére is pontot tehetnek majd. Végezetül a mérlegeket arra ösztönzik a csillagok, hogy végre teremtsenek egyensúlyt a munka és a magánélet között, mert egy váratlan kedves üzenet vagy hívás teljesen feldobja a délutánjukat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Hoztam a horoszkóp következő részét a skorpióknak, nyilasoknak, bakoknak és vízöntőknek. A skorpiók hagyatkozzanak ma a megérzéseikre, a felszínre kerülő baráti titok kapcsán, ítélkezés nélkül fogadva azt. A nyilasokat kalandvágyuk spontán utazás felé hajtja, ám a pénzügyekben most kerülniük kell az impulzív döntéseket. A bakok megérdemelt földkőhöz, mérföldkőhöz érnek a karrierükben, amit érdemes megünnepelniük a szeretteikkel. A vízöntőket untatja viszont a rutin, így valami rendhagyóra vágynak, amit egy inspiráló beszélgetés is meghozhat ma.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Lebegtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Íme a harmadik rész a horoszkópból, ezúttal a halak, kosok, bikák, ikrek négyese hangosítson. A halak alkotói energiái ma erősek, de a belső béke miatt tudatosan meg kell válogatniuk a társaságukat. A türelmetlen kosok ma könnyen vitákba keveredhetnek, amin egy esti sportolás vagy séta sokat segíthet. A bikák ma az otthon kényelmére és hűvösre vágynak, miközben anyagi téren kedvező híreket vagy lehetőségeket is kaphatnak. Az ikrek pedig verhetetlen kommunikációval intézik ma a sűrű napot, de ügyelniük kell a túlhajszoltság elkerülésére is.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!

0: újabb Európa-bajnoki címet szerzett Serafin Zsófia. Perzselő UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Ismét Európa-bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Fürdőzésre alkalmas a Deseda a kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra, Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nagyon erős UVB sugárzás lesz országszerte ma is. Erre figyelmeztet a Hungaromet Nonprofit ZRT. A meteorológusok szerint térségünkben 8,1-es értékek várhatók, amik extrém magasnak számítanak. Ilyenkor a vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Hatályba lépett a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A szövegezés szerint a hatósági árak megszüntetése a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával vált indokoltá. A jogszabály lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a tárcavezetőnek. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól jószolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át.
1: Időjárás jelentés.
0: Egy anticiklon továbbra is távol tartja tőlünk a frontokat, miközben több hullámban afrikai eredetű egyre forróbb levegő érkezik fölénk. Ma is tűző napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Okay, let's go!
3: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
4: Sziasztok, drága hallgatók! Hello mindenkinek! Visszatért a hacs, megint elillant egy hét. Ma is hozunk új dalt, régi dalt, de a legfontosabb, gyerekek, hogy itt van újra az ember, aki nélkül nincs igazi kuszalista, az ember, aki népi bájával hódít, az ember, aki immár stabilabb, mint a forint. Visszatért Vilike!
5: Látod a sörényem? A Metro Golden Wager bemutatja.
4: Vili Return.
5: Ja, hát köszönöm ezt a nagyszerű fogadtatást. Szia, Miki, szia.
4: Hello, Vilikém, de jó, hogy visszajöttél, drága Moli. Jól vagy? Minden oké?
5: Jól, jól. Futóműcsere, olajzogomba, mindennel. Rehab, kicserélték, beállították, rozsdát leszették, ennyi.
4: Nagyon helyes. Egyébként nagyon kis kackiásan mozogsz, nagyon jó. Ügyes vagy.
5: Önvédelmi eszközt még használok.
4: Aha. De nem sokáig most már.
5: Még kell egy kicsike termentesítene, mert érzi az ember, mit lehet naponta terhelni. Egyre többet, de azért nixugri-bugri 6 hónap után már lehet.
4: Na, nagyon jó, nagyon jó. Mostantól, ahogy mondtam neked, irány a hastánc tanfolyam, minden meg lesz.
5: Nem akarok kezdeni.
4: Na gyerekek, ma is egy nagyon érdekes témát fogunk boncolgatni Vilikével. Pontosabban folytatunk közkívánatra egy korábban elkezdett témát. Képzeld el ugyanis, hogy kaptunk levelet hallgatóinktól. Mi is szerettük a témát szerintem, de úgy látszik, hogy hallgatóink is, hiszen többen is írtak, hogy mikor folytatjuk már a márkanév elemzést. Ugye hát sokaknál megdöbbenést okoztunk azzal, hogy a H&M márkát, amit ugye sokan ismerünk, ugye mivel svéd márkáról van szó, H&M-nek kell mondani. Vagy akár ott volt ugye az IKEA, amit mi IKEA-nak mondunk közben, IKEA. Ugye hát, ezt tudod, így kell mondani.
5: Ez olyan, mint a te kutyád, ami volt, és nagyon szerettük a Beksit, Budapesten
4: Beksi volt. Itt lenn meg Buksi.
5: Itt Buksi. Ja. Nálunk IKEA.
4: Nálunk IKEA.
5: Meg IKOS, meg IKOS, meg hagyjál már.
4: Ne, ugye IKEA, IKEA, vagy ott volt az Absolut Vodka, amit mi úgy ismerünk, hogy Absolut Vodka, de közben Absolü, úgy kell mondani, Absolü.
5: Viszont vannak olyan nagy márkanevek, és nem mondom ki, amit úgy értjük, ahogy máshol is.
4: Így van, illetve tudod, mint gondolkodtam?
5: Azok a komolyak. Az egy Aston Martin nem lehet más kevejteni.
4: Igen, de hát nyilván ez nyelvi dolog is, mert Adidas, például a Merc...
5: Adidas, minden Adidas.
4: Igen, csak hogy mondjuk a Mercedes-t, azt mi Mercedesnek mondjuk, de az angolok meg Mercedesnek mondják. Tehát,
5: hogy mindig egy külön szigeti név voltak.
4: Igen. Ha már egyébként márkák, arra gondoltam, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy is kell ejteni a márka neveket, hanem hogy pontosan mit jelentenek, hiszen rengeteg márka van körülöttünk. Gondolj csak bele, Kik, Lidl, Aldi, Tesco, Edusó, AEG, Ceva, amikről fogalmunk sincs, hogy pontosan mit jelentenek. Ha már az autókat emlegetted, tudod például, hogy minek a rövidítése a BMW?
5: A BID-t nem még tanultam meg.
4: Igen, az a Build Your Dreams.
5: Igen.
4: De a BMW, az a legendás bajor automárka.
5: Az valami nagy német GMB. BMW.
4: Egyébként sokan tudják szerintem, de talán nem mindenki. Bayerische Motorenwerke. Magyarul Bajor Motorgyár, igazából ennyit jelent.
5: Mercedes?
4: A Mercedes automárkának egy nagyon érdekes sztoria van, ezt is sokan hallották már, szerintem te is. Volt egy Emil Jelinek nevezetű autókereskedő, aki az egyik legfontosabb ilyen üzleti partnere volt akkoriban, az 1900-as évek elején a Daimler autógyárnak. Na de itt volt ez az Emil Jelinek, 1900-ban egy új nagy teljesítményű modellt mutatott be a Daimler autógyár, és ennek a nagyon, számukra nagyon fontos kereskedőnek a tiszteletére annak 11 éves lányáról, bizonyos Mercedes Jelinekről nevezték el a modellt. Ezért lett Mercedes.
5: Volt.
4: Képzeld el, állítólag a kereskedőnek az eleganciát és a szerencsét szimbolizálta a lánya, és ez pedig nagyon passzolt az autóhoz is. Annyira sikeres lett a modell, hogy a Daimler megtartotta ezt a nevet, és onnantól kezdve az összes modellt Mercedesnek hívták. És
5: ebből lett a Mercedes S-osztály, A-osztály.
4: Így van, és ugye az osztályokat, a különböző kategóriákat nevezték el másképp.
5: Ha lenne Magyarországon autógyártás vagy automárka, akkor lehetne egy Mariska nevetű kocsink is.
4: Nagyon jó lenne, igen, egy Mariska GT-vel lehetne söpörni végig. Egyébként autógyártás van, mert ugye az összes nagy koncern itt van nálunk, de most már tényleg
5: meg
4: kínai
5: az
4: is.
5: Az nagy izé volt.
4: Az nagy volt, az biztos. Aztán az Audi például. Ez is egy nagyon érdekes sztori, gyerekek. Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
5: Audi, azt mondja, négy betű, igaz?
4: Igen.
5: Audi.
4: Semmi köze egyébként ehhez, hogy nem. Most négy betű. A négy karikának van ahhoz köze, hogy négy, amikor létrejött egy ilyen koncern, négy különböző gyártó állt össze, ilyen nagy, ma már nem ismert nevű gyártók, és akkor azért lett négy karika. Na de a név honnan jött? Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, ő volt az autógyárnak a kitalálója, megalkotója, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, ezért a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet, és egy ötletes latinosítást választott. A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
5: Igen.
4: Képzeljétek el!
5: Egy latin szó.
4: Így van, ráadásul az a poén az egészben, hogy amikor leültek brainstormingolni, ötletelni, hogy na akkor mi legyen az új név, mert hogy a Horch nevet nem választhatjuk, akkor ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
5: Auditur
4: et altera pars.
5: Auditur et altera pars, ezt meg
4: így
5: kell
4: van.
5: Tanuljam.
4: Így, meg kell tanulnod, hallgattassék meg a másik fél is. Ezt ugye akkor szokták mondani, hogy ha valaki nagyon mondja maga igazát, akkor szokták mondani, hogy oké, okay, de hallgattassék meg a másik fél is, és akkor utána lehet döntést hozni. Na és ez nagyon megtetszett ennek a Manusnak, és mivel a horhya azt jelenti, hogy hallani, hallgatni, ezért akkor legyen Audi, ami azt jelenti, hogy hallani, hallgatni, úgyhogy ha a mai napig, ha láttok egy ilyen autót az utcán, tudjátok, hogy egy latin kifejezés a neve.
5: De jó.
4: Na gyerekek, manapság sokat látjuk, Kik, Lidl, Tesco, Aldi, Edusó, AEG, Ceva. Vajon ezek mit jelenthetnek és honnan származnak? Ha nem tudjátok, majd mi segítünk.
5: Addig elmegy B-vasárolok valamelyikbe.
4: Jó, rendben. Na drágáim, mielőtt azonban lerántjuk a leplet itt a különböző márkanevekről, Kungs dalával kezdünk, a 20. helyen a Getaway című dal, igaz, lejjebb csúszott, de még itt van, ezzel startolunk.
3: A 20.

0: Ő volt Kungs és a Getaway című dal, mi pedig folytatjuk tovább a hacsot a visszatért Molly kapitánnyal, Willikével.
1: Hát szia, Mike and the Mechanics.
0: Na, hát számtalan olyan márkanév van az életünkben, ugye beszéltünk itt már a nagy autógyártókról, hogy a honnan kapta a nevét a Mercedes, a BMW vagy az Audi, de hát számtalan olyan márkanév van az életünkben, amikről fogalmunk sincs, hogy pontosan honnan származik, mit jelent. Ugye legutóbb beszélgettünk a nagy meglepetésről, hogy a H&M igazából az egy svéd márka, és úgy kéne mondanunk, hogy H&M, vagy ott volt ugye az IKEA, ami az IKEA, vagy az Absolut vodka, ami az Absolut vodka. Na, most hozunk újabb érdekességeket. Bizony sokan járnak a kikbe. Mi az a kik? Tudjátok, hogy mit jelent, és hogy honnan származik?
1: Ez is valami északi.
0: Nem, képzeld, ez egy német üzletlánc, ahol a vevő a király. Nem véletlenül mondom ezt. Mert hogy ezt akarja a név. A kik ugyanis egy rövidítés, Kunde ist König. Kunde ist König.
1: Hát, milyen simán Könignek, azt még a legkevésbé tudó német honfitársunk is tudja, hogy a König az király.
0: Így van. Kunde ist König. A vásárló a király. Egy Stefan Heinig nevű úr alapította még 1994-ben, tehát nem is volt olyan régen, azóta pedig ugye meghatározó szerepe van a hálózatnak az európai piacon. Na most már ezt is tudjátok. Kik? Kunde ist König. Akkor ha már boltok, Tesco. Talán a nálunk az egyik legrégebben angol, ismert. Nem? Bizonyám, egy brit gyökerekkel rendelkező áruházlánc, hiszen az alapítója Jack Cohen 1919-ben mindössze 30 fontból kezdett élelmiszert árulni egy londoni piacon. Ez az eredete a Tesco üzletházláncnak. Ő találta ki az úgynevezett halmoz fel sokat és add el olcsón üzleti modellt, ami állítólag alapjaiban változtatta meg először a brit, aztán az európai kereskedelmet is, tehát felvásárolt nagyobb tételt valamiből, és ezáltal olcsóban tudta megvenni, ezáltal olcsóban is tudta adni, mint a konkurencia, és ezzel átvette a piacot, szó szerint. Először volt egy kis tandja a piacon, aztán egyre nagyobb, aztán az egész piac az övé volt, aztán utána nyitotta a boltokat. Csak hogy, honnan jön a Tesco név? Egy Thomas Edward Stockwell nevezetű teakereskedő is képbe került ennél az úriembernél, ennél a bizonyos Jack Cohennél, ugyanis 1924-ben tőle vásárolta meg Jack Cohen az első nagyobb ömlesztett tea szállítmányát, így az első saját márkás tea csomagolására írták fel először a Tess, tehát a Thomas Edward Stockwell, és a Co, azaz a Cohen betű kombinációkat.
1: Aha.
0: Innen származik a Tesco.
1: Na, hát.
0: Figyelj, nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
1: Lidi.
0: Amit,
1: a Lidibe.
0: Na így van, melyek a Lidibe.
1: Főképpen nyugdíjasok körében, de így van, hallottam fiatalabbtól, hogy a Lidibe.
0: Lidlnek kell mondani. Nekem a legjobban tetsző sztori ez, mert hogy mondhatnánk azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz nem akarta feketén hívni a bolthálózatát, nehogy félreértsék, vagy negatív képzetet társítsanak hozzá, ugye a Schwarz az feketét jelent, ezért egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg akkor 1000 márkáért. A poén az egészben, hogy ez a Ludwig Lidl, ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
1: Lajcsi.
0: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba. Na és akkor nézzük meg a konkurenciát is.
1: Aldi?
0: Az Aldit. Így van. Ez is egy mozaik szó, hiszen az alapító Albrecht család nevéből és az általuk vezetett Diszkont áruház nevének összeolvadásából jött létre, Albrecht Diszkont, azaz Aldi, mert hogy régen ez az Albrecht család Diszkont áruházakat üzemeltetett, ilyen kisebbeket, és annak az volt a neve, hogy Albrecht Diszkont, de elkezdte mindenki Aldinak nevezni őket, mert Albrecht Diszkont, ezért Aldi, és ez rajtuk maradt, úgy becézték már őket, hogy megyek az Aldi boltba, az Aldiba, és akkor csináltak egy üzletház láncot, és így lett Aldi.
1: Na, ezt is tudjuk már. Egyébként régen nem volt véletlen az ABC, nagyon jó kifejezés volt a magyar üzletláncon, már nem is nagyon van szerintem.
0: Igen.
1: nem tudom, kóp az még van, közért, melyik a közért. Igen.
0: Hát meg sőt, a CBA az ugye poénból azért lett CBA, mert hogy az ABC-nek a fordítottja. Igen, aztán ott van a Spár. Erről is beszéljünk néhány szót. Ez egy nagyon vicces dolog, mert hogy kevesen tudják, hogy a Spár az egy holland származású volt, bizony egy holland üzlet. Ráadásul mondhatjuk azt is, hogy egy nyelvtörő, ez is egy mozaik szó. Hát nem sok izgalmas marketing van mögötte, de kimondva számomra lehetetlen, figyeljetek csak, a Spár a következő szavaknak a rövidítése. Figyelj!
2: Door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig.
0: Hiszitek vagy sem? Igen. Én nem próbálom megismételni, annyit tesz, annyit jelent hollandul, hogy együttműködve mindenki rendszeresen profitál. Ennek a holland mondatnak a rövidítése a mozaik szava a Spár. Egy holland márka. Na gyerekek, nem sokára folytatjuk a kutakodást, mert vannak még izgalmas nevek, amik ott vannak az életünkben, minden nap bejárkálunk különböző helyekre, látjuk a márkaneveket termékeken, és fogalmunk sincs, hogy honnan származnak adott esetben.
1: Sanyo, Sanyo.
0: Például, vagy a BASF, ugye a BASF, amit úgy hívtunk, vagy a Sony. Mindjárt elmondom, hogy a Sony honnan is származik, hogy találták ki, és miért lett Sony a Sony. Jó?
1: Jó.
0: Na mindjárt elárulom, drága hallgatók. Előtte azonban egy újabb dallal folytatjuk. Egy régi új felvétel következik, ugyanis a banda, hát bármennyire boyband volt annak idején, már mondhatni, hogy régebbi, hiszen bizony jó 50 körül vannak már a srácok, viszont új dallal jelentkeztek, a Backstreet Boys, a Bottle Up című dalt jelentette meg nemrég. Egész kis kellemes, hát világsláger már.
1: És most is van uri-buri a színpadon?
0: Szerintem most már inkább csak ilyen kis tánci-tánci. Hát már 50 évesen azért.
1: Igen. Mikor futottak be? 20 évesen? 10-valány évesen?
0: Hát 18-19-20. Igen, valahogy
1: úgy. Azt hitték ővék a világ.
0: Hát bizony, hát az ővék is volt. Bizonyos tekintetben igen. Jó, volt már vagy jó 30 éve.
1: Ha csajok mesélni tudnának.
0: Azt hiszem. Ha a srácok mesélni tudnának. Azt hiszem. Na jön a Backstreet Boys és a Bottle Up című dal. Most már mindegyik őjük tisztes családfő. Mindegyik megállapodott szépen, és most már csak a bulinak meg annak élnek, hogy ne csináljanak viccet magukból. Na, ez az újdonság következik, aztán jövünk vissza mindjárt.
3: A 15.

0: Ők voltak a Backstreet Boys, új daluk, a Bottle Up szólt itt a kuszalistában.
1: Nekem furcsa, hogy van kis beütés.
0: De érdekes, ilyen kellemes nyári. Hát ők, mondom, ez már nem lesz világsláger, ez már nem lesz egy I Want It That Way.
1: Akkor csak unatkoznak otthon.
0: Ja, gondolom, igen, igen. Na gyerekek, folytassuk a kutakodást, mert hogy tudjuk meg, hogy hova járunk vásárolgatni, miket vásárolgatunk. Bizony az egyik legismertebb könyvesbolt hálózatról is beszéljünk. Hazánkban ugye ez a Libri, ez bizony egy magyar cég, képzeljétek el. A név maga egy latin szóból származik szintén.
1: Egyébként nagyon menők a latin elnevezési üzlet. Nekem tetszenek a latin nevek.
0: Egyébként a latin nyelv nagyon tetszik nekem, hogyha bazi sok időm lenne.
1: Vilnaus lennék.
0: Vilnaus. Én annyira tanulnék latinul.
1: Vilnaus Micius.
0: Serta mittimus dumin serta petimus.
1: Jaj, petinus.
0: Azt jelenti, hogy rohansz a bizonytalanért, s elveszíted majd mi biztos. Atya ég, igaz, Vili? Igaz? Atya ég. Na gyerekek, a Libriről beszélgessünk. Az azt jelenti, hogy könyvek. Ez a jelentése. Könyv a liber latinul, a könyvek pedig a libri.
1: Többen számon.
0: Ha jól tudom, akkor a név nem is csak a sok könyvre utal, hogy könyvek kaphatók, hanem sokkal inkább a könyvekhez való kötődésre és a gazdag irodalmi kínálatra, legalábbis ez a cég mottója. Hmm. Ez nagyon szép. Na, aztán ugye legutóbb beszélgettünk már a H&M-ről, ami ugye nem H&M, hanem H&M, és itt egy újabb érdekes divat márka, a Sinsay.
1: Sinsay?
0: Sinsay, azért választottam őket, mert nagyon érdekes a sztori. Mivel ezt a márkát vagány, lázadó, trendkövető fiataloknak szánták, ezért a név az angol sin, azaz bűn, és a say, azaz mond szavakból áll össze. Jelentése leginkább mondd el a bűneidet, vagy vaj szint.
1: A vaj szintet jobban tetszik.
0: A betyárját.
1: Sinsay?
0: Sinsay. A Sinsay egy lengyel márka egyébként. Uh-huh. Lengyel, képzeljétek el. Na, aztán maradjunk a divatnál. Hazánkban is mindenki ismeri a CCC-t.
1: Hogy is sejtem? CCC, nem?
0: CCC,
1: ugye?
0: Aha, CCC.
1: Ne, semmi turpiság.
0: Ez egy cipőbolt. Szintén egy lengyel cégről van szó. A CCC egy rövidítés, mégpedig Cena Csinyi Cuda. Nak a rövidítése, ami azt jelenti, hogy az árcsodákra képes.
1: Jobb, hogy nem tudtam szemát.
0: Vagy az árcsodát tesz. Ez az üzleti filozófiájuk. Cena Csinyi Cuda.
1: Gyere, gyere, megyünk a Cena Csinyi Cudába, édes kisfiam. Keresünk neked egy kis dorcot, egy olcsó dorcot a Cena Csinyi Cudába.
0: Hát mert az árcsodákra képes. Ez a hitvallásuk, ez a filozófiájuk. Cena Csinyi Cuda. Aztán ott a konkurencia, a Deichmann.
1: Nem német?
0: Sok izgalmas nincs, igen, az alapító Heinrich Deichmann nevéből származik, viszont a jelentése vicces inkább, mert hogy a Deichmann azt jelenti, hogy gátőr. Deichmann. A Deich a gátat jelenti, a Mann ugye az embert, gátőr.
1: Na hát, és mit?
0: Megyünk a gátőrbe cipőt venni. Ez a Deichmann. Aztán, ha már D betűs, akkor szintén ott van egy közismert hálózat, mégpedig egy drogéria hálózat, a DM.
1: Uh-huh. Nagyon nagy.
0: Igen. Vajon mit jelenthet? Nyilván mindenki kitalálja, hogy ez is egy rövidítés. Hát ők nem voltak túl találékonyak, de nem is feltétlenül kellett, mert egyébként jól megmarad mindenkiben. A DM egész egyszerűen a Drogerie Markt szavak rövidítése. Ugye ez egy német kifejezés, drogéria boltot jelent. Ami érdekes egyébként, hogy 73-ban alapították, és nálunk már 1993 óta jelen vannak. A DM tehát Drogerie Markt. Hm. És akkor jöjjön a konkurencia, így ezen blokkunk végére, a Rossmann.
1: Az is illatszer.
0: Így van, az is egy drogéria. Sejthető, hogy itt is egy személynév volt a névadó ötlet. Valóban az alapító Dirk Rossmann nevéből származik, ami viszont izgalmasabb, az a jelentése. Mivel összefügg a logóban látható kentaurral, ugye a logójuk egy kentaur, egy félig ló, félig ember lény, ez a név jelentésére utal, ugyanis ónémetül a rossz szó tüzes paripát, a man pedig embert jelent, a Rossmann pedig a paripa ember, magyarul kentaur, egy lóember. Milyen izgalmas, ezért van a logóban egy kentaur. Na gyerekek!
1: Ezt még sem vettem.
0: Na majd nézd meg, Vilike. Jövő héten kikérdezem. Na gyerekek, a blokkunkat egy jó kis dallal zárjuk le, ugyanis Martin Garrix és Ed Sheeran néhány hete összefogtak, és Repeat It címmel megjelentettek egy felvételt. Ezzel zárjuk ezt a blokkot.
1: Repeta?
0: Repeta, így van. Na, jön a repeta.
1: Egyszerű. Jön a repeta, a hanyadik helyen?
0: Ismételd meg, Repeat It. Ez
1: Repeat It?
0: Repeat It.
1: Repeta?
0: Hogy hanyadik helyen?
2: A 13.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. Húsz a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Valóban, drága hallgatók, itt vagyunk műsorunk felénél, és pont most érkeztünk el az ötödik helyezethez.
2: Ami a retro.
1: A napokban lett 76 esztendős Joey Kramer, a legendás Aerosmith zenekar dobosa. Jaj, hát ezt az amerikai rockbandát szerintem senkinek nem kell bemutatni, hatalmas gigaslágereket köszönhet nekik a világ. Azt azonban egyébként kevesebben tudják már, hogy a rhythm and blues rocktól a pop rockon át a hard rockig játszottak ők minden, de azt mondják a szakértők, hogy az bennük a különleges, hogy meg tudták őrizni az identitásukat, tehát annak ellenére, hogy sokféle rock stílust alkalmaztak, mindenki jól tudja, hogy az Aerosmith egy belevaló dögös zenekar. Az Aerosmith tekinthető egyébként a legtöbb arany és multiplatina albummal rendelkező amerikai zenekarnak, világszerte több mint 170 millió albumot adtak el, 4 Grammy díjat nyertek, 10 MTV Video Music Awards díjat, 2001 óta ott vannak a Rock and Roll Hall of Famerek között, és 2019 óta csillagjuk is van a hollywoodi hírességek sétányán. Úgyhogy eltagadhatatlan Steven Tyler bandájának a sikeressége, és hát bizony azért felettük is megy az idő, 76 esztendős lett Joey Kramer.
2: Akartak föllépni az arénába is, de azt elmaradt többször is.
1: Elmaradt a koncert, aha.
2: Tervezték a budapesti koncertjüket, és meg is töltötték volna simán.
1: Talán nem úgy volt, hogy a Covid idején jöttek volna?
2: Nem tudom, de most néztem meg, hogy mikor jönnek Budapestre, aztán egyelőre még csak tervezik.
1: Aha, az
2: kell. Meddig várjuk.
1: De olyat is hallottam, hogy ők már nem is turnéznak, hanem visszavonultak már. A fene tudja. Minden esetre nálunk itt lesznek. 1993-as dalukkal köszöntjük fel a dobos Joey Kramert. Jön a Living on the Edge az Aerosmith-től. Bizonyám, ez az eheti retro helyezettünk. Húsz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön.
4: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A Kúrza csúcson.
1: Örök zöld dal, Atya ég, az Aerosmith és a Living on the Edge 1993-ból. Hát ez sem mai zene. És ahogy láttad, igen, nem valószínű, hogy jönnek már. Mondom, olvastam ilyet is, hogy...
2: Turnétől visszaléptek, tehát gyakorlatilag nem is turnéznek sehol, minden koncertjüket lemondták.
1: Na.
2: Mert elmaradt annak idején.
1: Uh-huh. Úgyhogy az Aerosmith már csak így hallgathatjuk.
2: És
1: meg na.
2: Szólunk nekik, hogy ugadjanak össze.
1: Igen, az udvarodra jöjjenek el, adjanak egy kis koncertet, egy klubkoncertet. Na gyerekek, a retro helyezett után robogunk tovább, hiszen nagyon sok márket kell még megvizsgálnunk. Kicsit kalandozzunk el az elektronika világába, ha már jó zene, akkor ugye említettük is, nemrég hallottam a Sony márka eredetéről. Vajon mit jelenthet a Sony?
2: Sony.
1: Nem, S-O-N-Y, Japán. Sony. Bizony, a Sonyt még az 50-es években alapította Akio Morita és Masaru Ibuka. Valóban, két japán úriember.
2: De ők... Névvel áldotta meg őket a teremtő.
1: Igen, de mivel a japánoknak van egy ilyen nagyon komoly amerikai imádatuk, ezt azért a mai napig gyakorolják, tehát nagyon sok zenekar készít angol nyelvű dalokat, tehát náluk nagyon nagy divat amerikai vonalon mozogni, ők is erre építették föl a Sony márkát, ez egy mozaik szó. Ugyanis a Sonus latin...
2: Na megint csak latin.
1: Igen, és a Sony angol szavak keveréke. A Sonus azt jelenti, hogy hang, hangzás, a Sunny pedig az 50-es évek Amerikájának egy slang kifejezése volt a jóképű laza srácokra. A japánok, ahogy mondtam, előszeretettel használták ezt a Sunny Boy kifejezést, mi is hallottuk, mert sok filmben lehetett hallani, Sunny Boy. No, egy fiatalokat megszólító audio márkának pont jó név volt ez, és ezért gondolták úgy, hogy akkor a Sonus és a Sunnyból legyen Sony.
2: Jó tették.
1: Jó kis név. Aztán manapság ugye mindenki a stream szolgáltatókat bámulja, vajon mit jelenthet a Netflix? Ezen gondolkodtatok már?
2: Netflix? Azt hittem, még a net fixen ott van mindig valami neten.
1: A józan paraszti és! A Netflix, ha van net, akkor fix! A net. De ez nem Netflix, hanem Netflix.
2: Nem baj.
1: Drága aranybogaram. De egyébként a nettel nem lőttél mellé, nyilván nem kell sokat gondolkodni ebből. Ezt két szóból gyúrták, a net nyilván az internetre utal. A Flix pedig ugyancsak egy slang kifejezés, ami mozizást, filmezést jelent Amerikában. Így jött hát létre a Netflix, azaz internetes mozizás.
2: Na látod, mi az HBO.
1: Tessék, ha már az HBO, az minek a rövidítése?
2: Az is valamilyen internetes mozizás lehet.
1: Home Box Office.
2: Aha,
1: home otthoni box mozizás. Office. A home nyilván az otthont jelenti, a box office egyébként a mozikban lévő pénztárat jelenti, tehát a jegyvásárlásra utal. A kifejezés tehát azt sugallja, hogy a csatorna, ugye nyilván fizetősen, mert hogy mindig is fizetős volt, megvettél egy TV csatorna csomagot, de mellé kellett venned külön HBO-t is, ha szerettél volna filmeket nézni. Na hát erre utal, hogy csengesd a lóvét, gyerek. Kisapám, a jegyvásárlásra utal, Home Box Office, tehát HBO, ami nyilván azt jelenti, hogy exkluzív premiereket az otthonába varázsolja az embereknek, és olyan filmeket lehetett régebben látni rajta, amit ugye máshol nem.
2: Hát most is megy a videó, melyik a jobb.
1: Ő szerintem ők így nagyjából fejfej mellett haladnak, igen, az HBO és a Netflix a két legerősebb, de aztán ott van a Sky Showtime, meg ott van a Prime, meg ott van ugye az Apple-nek a saját csatornája. Nyilván Magyarországon az szokta eldönteni, hogy melyik nép szerűbb, hogy melyik ilyen stream szolgáltatón van mondjuk több szinkronizált tartalom. Na, menjünk vissza egy kicsit az időben. Emlékeztek még a BASF kazettákra? BASF.
2: Nem csak kazetták voltak szalagok is.
1: Ja, nem tudom, hogy külön szalag
2: is volt-e. Szalag is volt,
1: igen. Volt. Na hát nem véletlenül. Azt tudtátok, hogy ez is egy mozaik szó, nyilván ezzel nagy újdonságot nem mondok, de hogy az eredeti német cégnév az a Badische Anilin und Sodafabrik. Magyarul Badeni Anilin és Szódagyár.
2: Abból indult.
1: Mert hogy ez egy nagy vegyi gyár volt, képzeljétek el, és ők találták fel és gyártották le a világ első mágneses hangszalagját. 1934-ben ugye a vegyipari szakértelmet a vasporral és a műanyag gyártással kapcsolatban felhasználva kifejlesztették az első rugalmas mágneses audioszalagot, ebből az első 50 000 métert az AEG nevezetű cégnek gyártották le, amellyel a világ legelső magnetofonját, a Magnetofon K1-est működtették az 1935-ös berlini rádió kiállításon.
2: Ho-ho.
1: A betyárját. Hát ki gondolta volna, hogy egy nagy szódagyár egyszer csak felfedezi, hogy hoppa, vasporral és a műanyaggal csodákat lehet tenni.
2: Több évtizedig uralták a piacot, aztán a múlt élet, jöttek a másfajta hanghordozók.
1: Így van. És hogyha már emlegettük ezt az AEG nevezetű márkát, ugye ezt is sokat látjuk, főleg a konyha elektronikai termékeket tekinthetően, tehát mosogatógéptől hűtőig ilyen dolgokat, sütőket gyárt az AEG. Ez egy német eredetű rövidítés, amely az Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, magyarul általános elektromossági társaság névből származik.
2: Nem gondolkodtak soha.
1: Ezt akartam mondani, egy roppant kreatív volt. Egyébként nem biztos, hogy mindenki tudja, de manapság azért inkább konyhai masinákat gyártanak, ezeket látjuk AEG névvel elnevezve, mert hogy a cég védjegyét felvásárolta az Electrolux csoport, így licensz alapján AEG néven vehettek Electrolux termékeket.
2: Ne, nagyon jó.
1: Nagyon kemény, mi?
2: Igen.
1: Na, még vannak a tarsolyomban izgalmas dolgok, előtte azonban egy újabb dallal rukkolunk elő, mégpedig listánk második helyezettjével Bebe Rexha felugrott a Sad Girl című dallal a második pozícióra, ezzel folytatjuk.
3: A második.

0: Ő volt Bebe Rexha és a Sad Girl című dal, mi pedig szépen lassan végére érünk a kis kalandozásunknak.
1: És ha már mondtad itt a nagy márkákat, a világhírű márkákat, tehát említsük meg a Lehelt hűtőszekrényünket.
0: Lehel hűtőszekrény. Igen, képzeljétek el, hogy a Lehel márka az a mondákban szereplő magyar vezérről, Lehelről kapta a nevét. Ejha. Ezzel tisztelektek, ezzel is kifejezve azt, hogy a Lehel hűtőgép gyár által gyártott hűtőgép az bizony ős magyar.
1: Egyébként van, akinek még van és működik, azt a leváltott a Gorenje.
0: Igen, igen. Egyébként a logója, hogyha emlékszel, akkor ez egy kürt volt, ugye a Lehel kürtjét szimbolizálta ez a logó.
1: Mi köze volt a hideghez, az nem tudom.
0: Hát a hideghez semmi köze nem volt, csak hogy a magyar történelemre és a vezér legendás személyére utalt, hogy akkor ez is egy vezér lesz a hűtőgép gyártásban, és hogy Magyarországon mindenkinek ilyen lesz. De aztán ott volt a Videoton.
1: Meg az Orion.
0: Az Orion, igen. Hát képzeljétek el, hogy a Videoton nevet ugye a székesfehérvári gyár 1968-ban vette föl. A rövid modern elnevezést, amely ugye a fő profilra utal, egy úgynevezett Ércfalvi Gyula reklám és propaganda osztály vezető javasolta még a 60-as évek
1: propaganda
0: közepén.
1: Osztályvezető.
0: Bizony. A videó a látványra és a videotechnikára utal, a ton az pedig a hanghatásra, a tonális jellegre.
1: Nem
0: tehát
1: is rossz.
0: Videóton.
1: Nem
0: igen,
1: is rossz,
0: igen,
1: a vidi.
0: Igen. Az Orionnak egyébként fura, mert hogy az Orionról nem találtam túl sok mindent, nagyjából csak annyit, hogy volt egy Kremenetszki János nevű úriember, aki 1913-ban megalapította a magyar Wolfram lámpagyárt, és ennek a nevét változtatták meg Orionra.
1: Jobb hangzás.
0: Nyilván a jobb hangzás miatt, meg gondolom az Orion, ugye, mivel ez egy lámpagyár volt, ugye az Orion olyan szépen fénylik, gondolom erre hajazhat. 1924-ben vették fel ezt a nevet. Atyos. 1924, gyerek.
1: Hát elég sokáig évtizedekig jó volt. Én sajnálom őket, sajnálom őket.
0: Igen. Ha már lámpagyár, akkor az Osram nevű márkával sokat találkoztunk már. Ez nem magyar természetesen. Egy német világítás technikai gyártóról van szó, és nyilván sokan sejthetik már hallás után, hogy itt is egy picit utalnak ugye magára a fényre, az Osram márka név. A kezdeti izzószállak készítéséhez használt két fém, az ozmium és a wolfram nevének összeolvadásából származik. Hm. Osram. De nagyon jó. Aztán kávé. Ott volt az Edusó. Emlékszel az Edusóra? Mekkora menő dolog volt nálunk. Csibó vagy Edusó. Na, hát az alapvető név az magából az alapító nevéből származik, mert hogy Edward Schopfnak hívták az alapítót. Az Eduard keresztnév és a Schopf vezeték név első szótagjainak összeolvadásából jött létre. Brémában még az 1920-as évek közepén az Edusó. Mára egyébként az Edusó az a Csibó tulajdonában van, és hogyha már Csibó, szintén az alapító és a kávé szójátékaként jött létre ez a Csibó név. 1949-ben ugyanis Hamburgban alapított egy kávé és csomagküldő céget Karl Chilling.
1: Egy Karl Chilling, de jó.
0: A név pedig a Chilling, az alapító vezeték nevére, és a Bohnen, németül a bab, vagyis a kávébab szavak összeolvadásából született, Csibó. Végezetül, ha sok kávét iszol, hova kell menned?
1: Hát pisilni.
0: Jó esetben, rossz esetben, máshova, igen, a klótyóra. Ott pedig jöhet a ceva, ugye ceva, ugye hát papíripari konszern.
1: Lehet könnyű. Puha.
0: Így van, így van. A ceva önmagában semmit nem jelent, ez egy újabb mozaik szó, a németországi Zellstoff Fabrik Waldhof nevű cég nevéből származik. A márkanév egyébként úgy jött létre, hogy összevonták a vállalat nevének kezdőbetűit. A cég az elsők között indította el egyébként a márkaneves papírtermékek gyártását még az 1960-as években.
1: Ügyes.
0: Ceva Zellstoff Fabrik Waldhof. Atya ég! Drága hallgatóink, hát reméljük, hogy kibírtátok pisilés nélkül a hacsot. A hacs is egy mozaik szó.
1: 1900-es évek.

0: Ennek még 1000 ilyen márka nevet fel lehetne sorolni, majd még lehet, hogy később fogunk.
1: Kérek egy omniát.
0: Ennyi. Na, Arzanak pont nem néztem utána, köszi. Sziasztok, drága hallgatóink, találkozunk jövő héten.
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adios.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: 8 óra alatt 48 gyorshajtó Somogyban. Alakul a foci VB 32-es mezőnye. 11 óra van, jó napot kívánok, a Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték.

0: ellenőrizték a sebességhatárok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. Egy hónapra letartóztatta a kaposvári járásbíróság a volt Fonyódi polgármestert gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan szerződéseket hagyott jóvá, amelyek mögött nem álltak való szolgáltatások, ezzel pedig több mint 100 millió forintos vagyoni hátrány érte az önkormányzati céget. A hatóságok pénzmosással is gyanúsítják. Az egykori településvezető ártatlannak vallotta magát. Azt mondta, a szerződésekre a koronavírus járvány idején a város működésének biztosítása miatt volt szükség, és úgy fogalmazott, ma sem döntene másképp. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen. Elindult a jelentkezés az idei honvédelmi táborokba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága pedig a dróntábor. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá tehetik a nyári szünetet. A táborokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az uruguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság pénteki játéknapján, így csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé. A kétszeres VB győztes dél-amerikai válogatott viszont kiesett. Tovább jutott az újonc zöldfoki köztársaság is, miután gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal, 3 pontjával pedig a második helyen végzett. A szenegáli válogatott 5-0-ra győzte le Irakot, így csoport harmadikként még van esélye a következő körre. Tovább meneteltek a franciák is. A legutóbbi ezüstérmes 4-1 arányban verte meg a tartalékosan felálló norvég együttest, így csoportja élén végzett. Igaz, a skandinávok még így másodikként is léptek egyet előre.
1: Időjárás jelentés.
0: Egy anticiklon továbbra is távol tartja tőlünk a frontokat, miközben több hullámban afrikai eredetű egyre forróbb levegő érkezik fölénk. Ma is tűző napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Hello, nagyon kedves és kellemes délelőtöt kívánok ebben az óriási nagy afrikai forróságban. Visszatértem, már el sem mentem, csak hallgattam a 20-a csúcson ismétlését. Új műsor majd csütörtökön délután lesz. És most frissítünk zenében is, túl a márka neveken. Bár mondhatnám, hogy márkanevekkel jellemzem az előadókat. Offenbach, Ellie Goulding, Halott Pénz, Jerry Halliwell. Na, ők jönnek most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Programajánló.
1: Ó, egy igazán kiváló melódia volt ez Jerry Halliwell előadásában. A folytatásban nem sokára Miley Cyrus énekel, én pedig ajánlom a Varrókör és a Somogyaszalói Foltvarró csoport mai rendezvényét, amely ugyan 10 órakor elkezdődő, de szerintem lehet csatlakozni. Kint a Fekete István látogató központnál a Desedató partján, az Árnyékban, a Hűvösben, ahová varni várnak minden kedves érdeklődőt, nyilván saját kézi varrós felszerelésével. Csatlakozzatok. Aztán ma Múzeumok éjszakája, egy kis ráadás, egy kis folytatás Kapos Homokon a pandásoknál. Este 6-tól éjjel 11-ig meglepetésekkel, játékokkal, nyereményekkel, sok pandával, különleges programokkal várják a kis és nagy panda rajongókat. Igalban zajlik az Ökölvívó Dunántúló bajnokság a Batthyány Károly általános iskola tornacsarnokában, U13, U15, U17, U19 és elit korosztályban. Úgyhogy érdemes menni és szórakozni, és kikapcsolódni, és pihenni, strandolni a Desedán, a Virágfürdőben, az Igali Gyógyfürdőben. Apropó, és hogy még hol? Na hát majd ezzel folytatjuk hamarosan, most ismét a Zenéké a főszerep.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam.

0: Ben Hino énekelt szépen lágyan, lassan, mint ahogyan a hullámok simogatják körbe az embert. Ebben a tűzforróságban, a strandon, a legjobb árnyékban, esetleg egy hűvös koktéllal, és ha valakibe ez úgy felmerülne igényként, akkor gyorsan már is hozzátenném, hogy bőven lehet miből válogatni itt a környékben, hiszen itt van nekünk a virágfürdő itt Kaposváron belül. Ha valaki inkább a szabad vizeket kedveli, akkor a Desed a szabad strandja várja a kedves érdeklődőket, vagy a Balaton park komplett déli oldala. De esetleg választható gyógyfürdőként az Igali gyógyfürdő, választható Dombóvári Gunaras fürdő, visszatérve a szabad vizekre mondjuk az Orfői szabad strand is opció lehet még, ami pedig az egyéb strandokat illeti, van Nagyatádoni strandfürdő, ott van Csokonyavisontán a termális strandfürdő, a Mánfai Magyaregregyi strandfürdő a Máré strandal, illetve Magyar Hertelenden is van termálfürdő és szaunapark, és ott vár még minden kedves érdeklődőre a szintén hozzánk közeli szigetvári gyógyfürdő, és mindez, amit felsoroltam, nagyjából 30-45 percen belül, tehát egy könnyed autózással is elérhető. Jó strandolást, kikapcsolódást kívánok!
1: Tőlünk mindent megtudhat!

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Kellemes napot kívánok! Tűzforró az idő, ez bártán annyira nem kellemes. Magyar embernek talán kevésbé. Bár kétségtelen, hogy nem vagyunk egyformák, valaki ezt élvezi Isten igazándiból. Azért a többség nem, ez már nagyon-nagyon forró. És közelítünk 40 fok fele, és a mai napi rekord is nagyjából olyan 38-39 fok lesz, ami egyébként napi rekord lesz, már szinte most borítékolható. Egyébként hazánkban az időjárási mérések kezdete óta számos elképesztő hőségrekord született eddig is. A globális felmelegedési trendbe illeszkedve a legdurvább értékek túlnyomó többségét az ezred forduló óta regisztrálták. Itt van például az eddigi abszolút országos melegrekord, amely 2007. július 20-án született Kiskunhalason, akkor 41,9 Celsius fok volt, egy felülről beszoruló, afrikai eredetű forró légtömeg, egy masszív hőkupola volt, ami napokig pörkölte az Alföld déli részét. Hát az a helyzet, hogy ugyanez a szitu most jelen pillanatban is, úgyhogy a mai napon ugyan nem, de még az is lehet, hogy a következő hét elején ezt a rekordot is megdöntjük. Ami az abszolút rekordot, mint a legmelegebb éjszakát illeti, az plusz 27 Celsius fok volt még 2024. július 15-én, és ez egyébként Somogyhoz köthető, mert hogy Siófokon mérték. Ez azért érdekes, mert a rekordoknál nem csupán a nappali csúcs számít, hanem az is, hogy az éjszaka sem tud felfrissülni a levegő. Nos, ezen a füllett nyári éjszakán a Balaton partján a leghidegebb órában sem süllyedt a hőmérő higanyszála, ezzel a bizonyos 27 fok alá. Hát ki tudja, mit hoz még az idei esztendő, az idei nyár, és milyen rekordot. Szerintem lesz rekord. Milyen is, olyan is.

0: Hírek most!
1: Új főispánja van Somogynak. Kiderült, melyik szakrendelésre kell a legtöbbet várni. Délban jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. Fürdőzésre alkalmas a Deseda, a Kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. Nagyon erős UVB sugárzás lesz országszerte ma is. Erre figyelmeztet a Hungaromet Nonprofit ZRT. A meteorológusok szerint térségünkben 8,1-es értékek várhatók, amik extrém magasnak számítanak. Ilyenkor a vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagos

0: 85,5 napot kell várni egy időpontra. Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Réfülöp között. Az ügyben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Több internetes portál tudni véli, hogy az áldozat egy férfi, aki lőfegyverrel vetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, néhány weboldalnak azt nyilatkozta, az egyenruhások az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják a haláleset körülményeit. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól, jószolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élettisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át.
1: Időjárás jelentés.
0: A kora délutáni órákban 40 fok körüli értékekkel tetőzik a kánikula. Az égbolt derült marad, felhők nem igazán szűrik meg a napsütést. Frissítő csapadéknak az esélye egyenlő a nullával, és a szél is csak helyenként élénkül meg.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor. Itt a délután, tadám. Hát kellemes délutáni időtöltést és mindenek előtt jó étvágyat a szombati ebédhez.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
1: Június 27-én Igalban Somogy megyei bajnoki forduló lesz, egyes és kettes fogadhajtó kategóriában. A rendezvényt a fürdő melletti területen rendezik meg a szervezőt. Price Amandát kérdezem.
2: Igen, ez így van. Most már 15 éve vannak lovaim, és 12. éve, hogy versenyzem. 7 évig ponisztam, és most már az 5. éve hajtam a nagylovaimat. Igen, 3 nagylovam van most. Már több éve gondolkozom rajta, de idén volt annyi támogatom, hogy ezt ki tudjam így vitelezni. Ezt hagyománnyal szeretnénk tenni itt Igalban, hogy egy eredményes programunk legyen. Egy ilyen verseny úgy néz ki, hogy reggel megérkezik időben a bíró, a pályaépítő és a hivatalos személyek, megépítik a pályát, majd megérkeznek a fogatosok is, bejárják a pályát, ezt így megtanulják, majd egy ünnepélyes megnyitó következik, ahol elhangzik a himnusz, és ezután következik az akadályhajtás első és második fordulója. Lesz nálunk az ebédszünetben egy csikós bemutató is, közönségprogram keretén belül, majd ezt követően lesz egy vadászhajtás, ami egy egyszerű pálya a fogatosoknak, ez ilyen igazából látványhajtás a nézőknek, és ezt követően lesz egy ünnepélyes eredményhirdetésünk, ahol mindenki megkapja az ajándékát.
1: A fogatokról mit kell tudni? Hogy néznek ezek ki? Nem egy hagyományos lovaszekér?
2: Nem, ezek már komolyabb kocsik azért. Megtartják a régi hagyományos vonalat, de azért mindig újítanak rajta, fejlesztik a technikáját. A legtöbb hajtó lipicait haj, de egyre népszerűbb már a holland sportló, nekem például arabjaim vannak. Van, aki ügetőt hajt, azért a technikán is, és a gyorsaságon is múlik az eredmény. Ez egy Somogy megyei bajnoki forduló, egyes és kettes fogad kategóriában.
1: Tehát mindenkit várunk szombaton.
2: Igen, várunk mindenkit szeretettel idén is, és a következő években is.
1: Ki lehet jönni, ingyenesen rendezvény, bárki megnézheti, egész a program.
2: Igen, ez így lesz, és kézműves vásár is lesz nálunk.
0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Bízom benne, hogy a lehető legkevesebben hallgattak minket a munkahelyen is, hogy szabad ez a hétvége. Amennyiben nem, akkor kitartást és jó munkát kívánok, amennyiben igen, akkor mindenféleképpen gondoskodjatok a hétvégén a regenerációról, hogy kellően kipihenjétek, kistrandoljátok magatokat, vagy kiszurkoljátok magatokat. Zárásként, mármint részemről zárásként következik egy kis összefoglaló, hiszen ezen a hétvégén is vannak programok, és a jövő héten is lesznek, hiszen a jövő héten ránk köszönt július. Ennek kapcsán pedig igazán örömteli hír, hiszen hozzánk közel vannak a kult kikötős állomások, legalábbis egy részük, ahol július 3-ától péntektől már dübörögnek a programok. A kínálatban a Gyarmati Fanni naplója Hámori Gabriellával, a variációk egy rablással Csiki Gergely Színház elővezetésében Benedek Dániellel és Fándi Csabával, a Rómeó felnőtt zenés beszélgetés est Verép Tamással, illetve Molnár Karesszel és Nagy Ricsivel előző beszélni, utóbbi zongorán fog kísérni. Jön a Hosszú virágzás, az Orlai produkció és a Füge produkció közös előadása, a Beckett Grecsó szeretetvesző béke Beck Zolival és Grecsó Krisztiánnal, aztán augusztusban az semmi Koltai Róbert és Jordán Tamás estje, a műhely látogatás Mácsai Pál előadása, az utitársam Shirley MacLaine, Shell Judit zenés önálló estje, és a Szókratész védő beszéde és a Múzsák teátruma, a Híd kulturális alapítványa, Boráros Színház és a Forrás produkció közös előadása. Jönnek a gyerekelőadások, a Mesék süsünek, Bogyó és Babóca, Vuk, Boribon, Pöttyös Panni, Kipkopp és Tiptop, aztán egy csomó más minden még, amivel várják a kedves érdeklődőket, hiszen nem a komplet nyári programot soroltam, hanem csak egy töredékét, de egyébként részleteiben rádiónkban is hallani fogjátok majd, hogy mikor, hol és mi lesz látható. Most azonban búcsúzom és átadom a helyem az érkező előadóknak és slágereknek, Pinknek, Bon Jovinak, Love Stationnek, további nagyszerű délutánt és jó étvágyat kívánva. Sziasztok! Hello.

0: Hírek most!
1: Balesetek a Vármegye útjain. Idén is népszerű volt a múzeumok éjszakája. Jó napot kívánok, 13 óra van, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Árokba hajtott és felborult egy személyautó pénteken Lengyeltóti és Szőlősgyörök között. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat, a Delta Kutatómentő Egyesület önkénteseit, valamint a mentőket riasztották. Aznap két személygépkocsi is karambolozott Siófokon az M7-es autópálya lehajtója és az Előd utca kereszteződésében. Oda a Tóparti Város egységei siettek segíteni. Hatályba lépett a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A szövegezés szerint a hatósági árak megszüntetése a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával vált indokoltá. A jogszabály lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén.

0: lesz lehetősége a tárcavezetőnek. A június 20-án megrendezett múzeumok éjszakáján idén összesen 311.358 belépést regisztráltak az intézmények, közölték a szervezők. A kezdetek óta népszerű országos rendezvény ebben az esztendőben 469 helyszínen összesen 3100 programmal várta a kulturális kalandra vágyókat, kora délutántól késő estig. A leglátogatottabb múzeumok sorát ezúttal is a Szépművészeti Múzeum vezeti, a második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria lett. A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az uruguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság pénteki játéknapján, így csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé, a kétszeres VB győztes dél-amerikai válogatott viszont kiesett. Tovább jutott az újonc zöldfoki köztársaság is, miután gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal, 3 pontjával pedig a második helyen végzett. A szenegáli válogatott 5-0-ra győzte le Irakot, így csoport harmadikként még van esélye a következő körre. Tovább meneteltek a franciák is, a legutóbbi ezüstérmes 4-1 arányban verte meg a tartalékosan felálló norvég együttest, így csoportja élén végzett. Igaz, a skandinávok még így másodikként is léptek egyet előre.
1: Időjárás jelentés.
0: A kora délutáni órákban 40 fok körüli értékekkel tetőzik a kánikula. Az égbolt derült marad, felhők nem igazán szűrik meg a napsütést. Frissítő csapadéknak az esélye egyenlő a nullával, és a szél is csak helyenként élénkül meg.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidibe. Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, egy a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Különleges vadászkiállítás nyílt a Balaton partján. Ismét vizes világbajnokságot rendez Magyarország. 14 óra van, jó napot kívánok! A rádió most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a magyar közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántódpusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. Nagyon erős UVB sugárzás lesz országszerte ma is. Erre figyelmeztet a Hungaromet Nonprofit ZRT. A meteorológusok szerint térségünkben 8,1-es értékek várhatók, amik extrém magasnak számítanak. Ilyenkor a vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Elindult a jelentkezés az idei honvédelmi táborokba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága pedig a dróntábor. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá tehetik a nyári szünetet. A táborokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők, pontosan egy év múlva Budapesten, jelentette be a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára egy sajtótájékoztatón az MVM Dómban. Kálnoki Kis Attila szerint ennél impozánsabb helyszín jelenleg

0: nincs Magyarországon, és azért nem a Duna Arénában kerül sor az úszóversenyekre, mert 10 év elteltével az már alkalmatlan, és a befogadó képessége sem engedi ezt meg. A 2027-es VB-t június 26-a és július 19-e között rendezik majd meg.
1: Időjárás jelentés.
0: A kora délutáni órákban 40 fok körüli értékekkel tetőzik a kánikula. Az égbolt derült marad, felhők nem igazán szűrik meg a napsütést. Frissítő csapadéknak az esélye egyenlő a nullával, és a szél is csak helyenként élénkül meg.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hírek most!
1: Tartsunk rendet a kukák környékén. Óvatosan a vasúti átjárókban. Jó napot kívánok, 15 óra van, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. Idén eddig kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban, mint a korábbi években, ezzel együtt a nyári szezonban a szokásosnál nagyobb odafigyelést kér a közlekedőktől a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint 2026. június 26-áig 21 balesetet regisztráltak vasúti átjárókban, amelyek során 10-en veszítették életüket. Olyan tragédiákról van szó, amelyek mindegyikét az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozta. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először két borászat végzett az Élenhold versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gálszőlőbirtok és a Villányi Güncer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedűknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki. A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az uruguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság pénteki játéknapján, így csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé. A kétszeres VB győztes dél-amerikai válogatott viszont kiesett. Tovább jutott az újonc zöldfoki köztársaság is, miután gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal, 3 pontjával pedig a második helyen végzett. A szenegáli válogatott 5-0-ra győzte le Irakot, így csoport harmadikként még van esélye a következő körre. Tovább meneteltek a franciák is. A legutóbbi ezüstérmes 4-1 arányban verte meg a tartalékosan felálló norvég együttest, így csoportja élén végzett. Igaz, a skandinávok még így másodikként is léptek egyet előre.
0: Most pedig újra a legjobb zenék! Rádió Most!

0: Are you coming in or what?
1: Zenemaraton.
2: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
0: Oh my God.
1: Rádió Mor.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Hírek most!
1: Defibrillátorokat helyeztek ki siófoki intézményekben. Népszerűek a honvédelmi táborok. 16 óra van, jó napot kívánok! Híreket mondunk, a mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Városháza után a könyvtár, a gondozási központ és a művelődési központ is defibrillátort kapott Siófokon. Az életmentő berendezéseket mindhárom jelentős ügyfélforgalmat bonyolító, önkormányzati intézményben jól látható és elérhető helyen tájékoztató felirattal kiegészítve helyezték el. Ezek a defibrillátorok különösebb előképzettség nélkül is használhatók, mert lépésről lépésre utasításokat adnak. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,5 napot kell várni egy időpontra. Árokba hajtott és felborult egy személyautó pénteken Lengyeltóti és Szőlősgyörök között. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat, a Delta Kutatómentő Egyesület önkénteseit, valamint a mentőket riasztották. Aznap 2 személygépkocsi is karambolozott Siófokon az M7-es autópálya lehajtója és az Előd utca kereszteződésében. Oda a tóparti város egysége is ijedtek segíteni. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántódpusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők, pontosan egy év múlva Budapesten, jelentette be a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára egy sajtótájékoztatón az MVM Dómban. Kálnoki Kis Attila szerint ennél impozánsabb helyszín jelenleg nincs Magyarországon, és azért nem a Duna Arénában kerül sor az úszóversenyekre, mert 10 év elteltével az már alkalmatlan, és a befogadó képessége sem engedi ezt meg. A 2027-es VB-t június 26-a és július 19-e között rendezik majd meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem véletlenül adta ki az országos tisztifőorvos a harmadfokú hőségriasztást, hiszen a forró, száraz idő tovább folytatódik. Zápor, zivatar továbbra sem érkezik. A hőmérsékletek 36-38 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston.

műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. It's a

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Let's get it started in here. And the bass keeps running.

0: most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra. Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egy hónapra letartóztatta a kaposvári járásbíróság a volt Fonyódi polgármestert gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan szerződéseket hagyott jóvá, amelyek mögött nem álltak való szolgáltatások, ezzel pedig több mint 100 millió forintos vagyoni hátrány érte az önkormányzati céget. A hatóságok pénzmosással is gyanúsítják. Az egykori településvezető ártatlannak vallotta magát. Azt mondta, a szerződésekre a koronavírus járvány idején a város működésének biztosítása miatt volt szükség, és úgy fogalmazott, ma sem döntene másképp. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántódpusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. Idén eddig kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban, mint a korábbi években, ezzel együtt a nyári szezonban a szokásosnál nagyobb odafigyelést kér a közlekedőktől a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint 2026. június 26-áig 21 balesetet regisztráltak vasúti átjárókban, amelyek során 10-en veszítették életüket. Olyan tragédiákról van szó, amelyek mindegyikét az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozta. Nagyon erős UVB sugárzás lesz országszerte ma is. Erre figyelmeztet a Hungaromet Nonprofit ZRT. A meteorológusok szerint térségünkben 8,1-es értékek várhatók, amik extrém magasnak számítanak. Ilyenkor a vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt.
1: Időjárás jelentés.
0: Nem véletlenül adta ki az országos tisztifőorvos a harmadfokú hőségriasztást, hiszen a forró, száraz idő tovább folytatódik. Zápor, zivatar továbbra sem érkezik. A hőmérsékletek 36-38 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera a pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta.
3: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hosszú évek óta hagyomány már a somogyi vármegyeszékhelyen, hogy a város emléklappal köszönti a végzős középiskolásokat. Ezeket az emléklapokat idén is a polgármester adta át. Szita Károly előbb a Lamping József Technikum és Szakképző iskolában, majd a Táncsics Mihály gimnáziumban járt.
1: Tegnap előtt a valamilyen szakmai bizonyítványt kapott fiatalokat köszöntöttem Kaposváron. 663 ilyen fiatal kapott hasonló emléklapot, amit most önök kapnak. 1027 önökkel együtt azon fiatal hölgyek és uraknak a száma, akik érettségit tesznek ebben az esztendőben. De a lényeg az, hogy visszavárjuk önöket Kaposvárra. Mindnyájan elmennek tanulni egyetemre, az egyetem elvégzését követően pedig a lehetőséget szeretnénk biztosítani jó fizető állással és akár lakással is, hogy Kaposváron gazdagítsanak bennünket azzal a tudással, amit itt, illetve ezt követően pedig a felső oktatásban majd szerezni fognak.
0: Megújuló élmény elemek. Több millió forintból újította meg a Desedai Fekete István látogatóközpont élményelemeit a kaposvári önkormányzat. A részletekről a város alpolgármestere beszélt az Extrém Élővilág elnevezésű tárlat megnyitóján, amely a Riprónai Múzeum természettudományi gyűjteményéből válogat. Pintér Rómeó elmondta, a fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a látogatók és az intézmény dolgozói egyaránt komfortosabban érezzék magukat.
2: A kiállításon megújultak a tabletek, több mint 300 ezer forint értékben. A kiállítás központi eleme a mindannyiunk által nagyon szeretett és ismert nagy tölgyfa is teljes egészében megújult új ágakat, új levegőzetet kapott, ez több mint 3 millió forintba került. Kint a látogatóközpont környékén megújultak az elkorhat faanyagok a tanúsvénye, a hajókikötő új deszkázatot kapott, kicseréltük a napvitorlát, karbantartottuk és festettük a csónakjainkat, és a mindannyiunk által nagyon-nagyon szeretett kis hajó is egy új akkumulátor pakot kapott közel 1 millió forint értékben, és kicseréltük a hajó padozatát és szőnyegét, ami további 450 ezer forintba került. Ezek az apró rászfelvarrások és kisebb beruházások várják tehát ebben a szezonban a látogatóközpontnak a látogatóit mindannak érdekében, hogy megismerhessék a Deseda fantasztikus élővilágát és környezetét, amelyre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
0: Az utolsó magyar polihisztor. Szeptember 27-ig látogatható a Riprónai Múzeumban az a vándortárlat, amely az utolsó magyar polihisztor a legzseniálisabb és legmagyarabb tudós életműve előtt tiszteleg. A természet- és néprajzkutató, zoológus, régész és politikus Herman Otto életművéből szemezgető kiállítást a Budapesti Néprajzi Múzeum általános főigazgató helyettese dr. Veres Gábor nyitotta meg.
3: 1887-ben Kossuth Lajos Herman Ottót nevezte a legzseniálisabb és legmagyarabb tudósunknak. Munkásságát már a maga korában is nagyra értékelték. Miért érdemes ma emlékezni az utolsó magyar polihisztorra? Mit hagyott ránk Herman Otto? Tudományos és közéleti tevékenységét 15 könyv és több mint 1100 tanulmány és cikk őrzi. Érdeklődése sok irányú volt, ezért érdemelte ki a polihisztor nevet. A régészet, a természettudományok és a néprajzi saját tudósaként tartja számon. 1906-ban Herman Otto kezdeményezése indult meg az évenkénti rendszeres megemlékezés, Madarak és Fák napja, ez bizonyára mindannyian ismerik. A most megnyíló kiállítás elsősorban etnográfiai munkásságára fókuszál. Néprajzi érdeklődését a zoológiai kutatás, főként a halászat tanulmányozása indította el. Kiemelten tanulmányozta a magyar népi halászatot, a pásztorkodást és a népi építkezést.
0: A legújabb technológiák érkeznek Kaposvárra. Idén is több mint 40 ezer látogatót várnak a Kán Egyetemi Napok szervezői. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén egymást érik majd a fajta bemutatók, a szakmai és a családi programok. A rendezők nagyjából 100-110 kiállítóra számítanak. A nagymúltú seregszemlén ezúttal is bemutatkoznak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar legújabb technológiái, illetve legfrissebb kutatási eredményei, mondta el egy sajtótájékoztatón a Felsőoktatási Intézmény rektora, dr. Gyurica Csaba.
4: A mezőgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Ilyen roham tempóban, ilyen roham léptékben talán egyetlen egy ágazat, még az autóipar sem fejlődik, mint ami a mezőgazdaságban világszerte globálisan is megfigyelhető.

0: És ezek az újdonságok évről évre bemutathatók, és be is kell mutatni, hiszen ahhoz, hogy a gyakorlati szakemberek ezt alkalmazni tudják, ahhoz az ilyen rendezvények, az ilyen szakmai rendezvények kiemelkedő fontosságúak. A precíziós mezőgazdasági megoldások, a drónok, a legújabb erőgépek, vagy akár a mesterséges intelligencia mezőgazdasági megjelenése és megjelenítése a kiállítás tematikája lesz, ugyanúgy, mint aszálytűrő növényfajták megjelenése, hiszen a nemesítés is nagyon fontos feladata az egyetemünknek, egyetemünkhöz tartozó kutatóintézeteknek, és ezeket az új eredményeket évről évre itt is bemutatjuk.
1: Mesebemutatóra készül a Csiki. A Csiki Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a kultkikötő Balaton-Szárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsünek című gyermekelőadást mutatja be. A királylány és a királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefászki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior prímadíjas színművész rendezi. Végezetül sport. Völgyi Marcell és Uros Rosics biztosan távozik a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklub csapatától. Buzás Bence, Filipovics Péter, Tarján Izsák és Pár Márk viszont a következő szezonban is a bronzérmes gárdát erősíti majd. Úgy tudjuk, a légiósok sorsa a következő napokban dől el. A vezetőség célja, hogy továbbra is egy összetartó, szerethető és harcos együttes láthasson a közönség, mondta el nemrégiben egy szurkolói ankéton a klub ügyvezetője Puska Zoltán.
2: Igazából ennek az egész csapatnak az egyik legnagyobb erénye az volt, hogy rendkívül összetartó volt. Hogy küzdöttek egymásért, hogy olyan személyiségeket sikerült szakmai stábnak kiválasztani, akik nem szanaszét húztak, hanem a csapat szekerét húzták. Az egyéni érdekek háttérbe kerültek, és tényleg egymásért küzdöttek.
1: Vereség a hőségben. 3-2-es vereséget szenvedett ma kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Misleny otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A fél időben 2-2 állt az eredményjelzőn. A Somogyi Zöldfehérek góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte.
3: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
1: A tegnapihoz hasonló eseménytelen füllett meleg estére számíthatunk ma is. Az égbolt derült marad, csapadék nem várható. 30-32 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. Fürdőzésre alkalmas a Deseda a Kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat elő

0: Ebben az esztendőben 469 helyszínen összesen 3100 programmal várta a kulturális kalandra vágyókat, kora délutántól késő estig. A leglátogatottabb múzeumok sorát ezúttal is a Szép Művészeti Múzeum vezeti. A második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria lett. Holttestet találtak a Balatonban, Balatonszepezd és Réfülöp között. Az ügyben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Több internetes portál tudni véli, hogy az áldozat egy férfi, aki lőfegyverrel vetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, néhány weboldalnak azt nyilatkozta, az egyenruhások az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják a haláleset körülményeit. A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az uruguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság pénteki játéknapján, így csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé, a kétszeres VB győztes dél-amerikai válogatott viszont kiesett. Tovább jutott az újonc zöldfoki köztársaság is, miután gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal, 3 pontjával pedig a második helyen végzett. A szenegáli válogatott 5-0-ra győzte le Irakot, így csoport harmadikként még van esélye a következő körre. Tovább meneteltek a franciák is. A legutóbbi ezüstérmes 4-1 arányban verte meg a tartalékosan felálló norvég együttest, így csoportja élén végzett. Igaz, a skandinávok még így másodikként is léptek egyet előre.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban is folytatódik a nagy meleg, az éjszaka sem hoz jelentős felfrissülést, komolyabb felhősödésre vagy csapadékra sem számíthatunk. A hőmérsékletek 29-33 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti.

0: tóparti város egysége is ijedtek segíteni. Elindult a jelentkezés az idei honvédelmi táborokba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága pedig a dróntábor. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá tehetik a nyári szünetet. A táborokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először két borászat végzett az Élenholt versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gálszőlőbirtok és a villányi Günczer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedüknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki. A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az uruguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság pénteki játéknapján, így csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé. A kétszeres VB győztes dél-amerikai válogatott viszont kiesett. Tovább jutott az újonc zöldfoki köztársaság is, miután gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal, 3 pontjával pedig a második helyen végzett. A szenegáli válogatott 5-0-ra győzte le Irakot, így csoport harmadikként még van esélye a következő körre. Tovább meneteltek a franciák is. A legutóbbi ezüstérmes 4-1 arányban verte meg a tartalékosan felálló norvég együttest, így csoportja élén végzett. Igaz, a skandinávok még így másodikként is léptek egyet előre.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban is folytatódik a nagy meleg, az éjszaka sem hoz jelentős felfrissülést, komolyabb felhősödésre vagy csapadékra sem számíthatunk. A hőmérsékletek 29-33 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: énekel.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: mondj, hogy emlékszel!
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok. A legújabb technológiák érkeznek Kaposvárra. Idén is több mint 40 ezer látogatót várnak a Kán Egyetemi Napok szervezői. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén egymást érik majd a fajta bemutatók, a szakmai és a családi programok. A rendezők nagyjából 100-110 kiállítóra számítanak. A nagymúltú seregszemlén ezúttal is bemutatkoznak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar legújabb technológiái, illetve legfrissebb kutatási eredményei, mondta el egy sajtótájékoztatón a Felsőoktatási Intézmény rektora, dr. Gyurica Csaba.
2: A mezőgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Ilyen roham tempóban, ilyen roham léptékben talán egyetlen egy ágazat, még az autóipar sem fejlődik, mint ami a mezőgazdaságban világszerte globálisan is megfigyelhető, és ezek az újdonságok évről évre bemutathatók, és be is kell mutatni, hiszen ahhoz, hogy a gyakorlati szakemberek ezt alkalmazni tudják, ahhoz az ilyen rendezvények, az ilyen szakmai rendezvények kiemelkedő fontosságúak. A precíziós mezőgazdasági megoldások, a drónok, a legújabb erőgépek, vagy akár a mesterséges intelligencia mezőgazdasági megjelenése és megjelenítése a kiállítás tematikája lesz, ugyanúgy, mint aszálytűrő növényfajták megjelenése, hiszen a nemesítés is nagyon fontos feladata az egyetemünknek, egyetemünkhöz tartozó kutatóintézeteknek, és ezeket az új eredményeket évről évre, itt is bemutatjuk.
1: Kaposvár visszavár. Hosszú évek óta hagyomány már a Somogyi vár.

0: tesznek ebben az esztendőben. De a lényeg az, hogy visszavárjuk önöket a Kaposvárra. Mindnyájan elmennek tanulni egyetemre, az egyetem elvégzését követően pedig a lehetőséget szeretnénk biztosítani jó fizető állással és akár lakással is, hogy Kaposváron gazdagítsanak bennünket azzal a tudással, amit itt, illetve ezt követően pedig a felső oktatásban majd szerezni fognak.
1: Az utolsó magyar polihisztor. Szeptember 27-éig látogatható a Riprónai Múzeumban az a vándortárlat, amely az utolsó magyar polihisztor a leggeniálisabb és legmagyarabb tudós életműve előtt tiszteleg. A természet- és néprajzkutató, zoológus, régész és politikus Herman Ottó életművéből szemezgető kiállítást a Budapesti Néprajzi Múzeum általános főigazgató helyettese dr. Veres Gábor nyitotta meg.
2: 1887-ben Kossuth Lajos Herman Ottót nevezte a leggeniálisabb és legmagyarabb tudósunknak. Munkásságát már a maga korában is nagyra értékelték. Miért érdemes ma emlékezni az utolsó magyar polihisztorra? Mit hagyott ránk Herman Ottó? Tudományos és közéleti tevékenységét 15 könyv és több mint 1100 tanulmány és cikk őrzi. Érdeklődése sok irányú volt, ezért érdemelte ki a polihisztor nevet. A régészet, a természettudományok és a néprajzi saját tudósaként tartja számon. 1906-ban Herman Ottó kezdeményezése indult meg az évenkénti rendszeres megemlékezés, a Madarak és Fák napja, ez bizonyára mindannyian ismerik. A most megnyíló kiállítás elsősorban etnográfiai munkásságára fókuszál. Néprajzi érdeklődését a zoológiai kutatás, főként a halászat tanulmányozása indította el. Kiemelten tanulmányozta a magyar népi halászatot, a pásztorkodást és a népi építkezést.
1: Megújuló élmény elemek. Több millió forintból újította meg a Desedai Fekete István látogatóközpont élményelemeit a Kaposvári Önkormányzat. A részletekről a város alpolgármestere beszélt az Extrém Élővilág elnevezésű tárlat megnyitóján, amely a Riprónai Múzeum természettudományi gyűjteményéből válogat. Pintér Rómeó elmondta, a fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a látogatók és az intézmény dolgozói egyaránt komfortosabban érezzék magukat.
3: A kiállításon megújultak a tabletek több mint 300 000 forint értékben. A kiállítás központi eleme a mindannyiunk által nagyon szeretett és ismert nagy töltyfa is teljes egészében megújult, új ágakat, új levegőzetet kapott, ez több mint 3 millió forintba került. Kint a látogató központ környékén megújultak az elkorhat faanyagok a tanúsvénye, a hajókikötő új deszkázatot kapott, kicseréltük a napvitorlát, karban tartottuk és festettük a csónakjainkat, és a mindannyiunk által nagyon-nagyon szeretett kis hajó is egy új akkumulátor pakkot kapott közel 1 millió forint értékben, és kicseréltük a hajó padozatát és szőnyegét, ami további 450 ezer forintba került. Ezek az apró ráncfelvarrások és kisebb beruházások várják tehát ebben a szezonban a látogatóközpontnak a látogatóit mindannak érdekében, hogy megismerhessék a Deseda fantasztikus élővilágát és környezetét, amelyre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
1: Mesebemutatóra készül a Csiki. A Csiki Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a kultkikötő Balaton-Szárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsünek című gyermekelőadást mutatja be. A királylány és a királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefánszki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior prímadíjas színművész rendezi. Végezetül sport. Völgyi Marcell és Uros Rosics biztosan távozik a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklub csapatától. Buzás Bence, Filipovics Péter, Tarján Izsák és Pár Márk viszont a következő szezonban is a bronzérmes gárdát erősíti majd. Úgy tudjuk, a légiósok sorsa a következő napokban dől el. A vezetőség célja, hogy továbbra is egy összetartó, szerethető és harcos együttes láthasson a közönség, mondta el nemrégiben egy szurkolói ankéton a klub ügyvezetője Puska Zoltán.
4: Igazából ennek az egész csapatnak az egyik legnagyobb erénye az volt, hogy rendkívül összetartó volt. Hogy küzdöttek egymásért, hogy olyan személyiségeket sikerült szakmai stábnak kiválasztani, akik nem szanaszét húztak, hanem a csapat szekerét húzták. Az

0: egyéni érdekek háttérbe kerültek, és tényleg egymásért küzdöttek.
1: Vereség a hőségben. 3-2-es vereséget szenvedett ma kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Misleny otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A fél időben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehérek góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte.
2: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: A tegnapihoz hasonló eseménytelen füllett meleg estére számíthatunk ma is. Az égbolt derült marad, csapadék nem várható. 30-32 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
4: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Városháza után a könyvtár, a gondozási központ és a művelődési központ is defibrillátort kapott Siófokon. Az életmentő berendezéseket mindhárom jelentős ügyfélforgalmat bonyolító, önkormányzati intézményben jól látható és elérhető helyen tájékoztató felirattal kiegészítve helyezték el. Ezek a defibrillátorok különösebb előképzettség nélkül is használhatók, mert lépésről lépésre utasításokat adnak. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántódpusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának

0: hány lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a tárcavezetőnek. Idén eddig kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban, mint a korábbi években. Ezzel együtt a nyári szezonban a szokásosnál nagyobb odafigyelést kér a közlekedőktől a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint 2026. június 26-áig 21 balesetet regisztráltak vasúti átjárókban, amelyek során 10-en veszítették életüket. Olyan tragédiákról van szó, amelyek mindegyikét az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozta. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól, jószolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban is folytatódik a nagy meleg, az éjszaka sem hoz jelentős felfrissülést, komolyabb felhősödésre vagy csapadékra sem számíthatunk. A hőmérsékletek 29-33 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felt.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,5 napot kell várni egy időpontra. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először 2 borászat végzett az élenholt versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gázszőlőbirtok és a villányi Güncer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedüknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a Vidék és Településfejlesztési Miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Réfülöp között. Az ügyben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Több internetes portál tudni véli, hogy az áldozat egy férfi, aki lőfegyverrel vetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, néhány weboldalnak azt nyilatkozta, az egyenruhások az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják a haláleset körülményeit. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők, pontosan egy év múlva Budapesten, jelentette be a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára egy sajtótájékoztatón az MBM Domban. Kálnoki Kis Attila szerint ennél impozánsabb helyszín jelenleg nincs Magyarországon, és azért nem a Duna arénában kerül sor az úszóversenyekre, mert 10 év elteltével az már alkalmatlan, és a befogadó képessége sem engedi ezt meg. A 2027-es VB-t június 26-a és július 19-e között rendezik majd meg.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik a nagy meleg, az éjszaka sem hoz jelentős felfrissülést, komolyabb felhősödésre vagy csapadékra sem számíthatunk. A hőmérsékletek 29-33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Városháza után a könyvtár, a gondozási központ és a művelődési központ is defibrillátort kapott Siófokon. Az életmentő berendezéseket mindhárom jelentős ügyfélforgalmat bonyolító, önkormányzati intézményben jól látható és elérhető helyen, tájékoztató felirattal kiegészítve helyezték el. Ezek a defibrillátorok különösebb előképzettség nélkül is használhatók, mert lépésről lépésre utasításokat adnak. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra. Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járóbeteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,5 napot kell várni egy időpontra.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik a nagy meleg, az éjszaka sem hoz jelentős felfrissülést. Komolyabb felhősödésre vagy csapadékra sem számíthatunk. A hőmérsékletek 29-33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.